0: Opa! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Mes amis, mes amis!
1: Mes amis,
0: Chichi,
1: Adraga,
0: Adraga,